0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: Take it easy cause there's no stress.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel, egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kisebb zápor esetleg észak-keleten jöhet. A szél nagy területen megélénkül, odakint 15-20 fok lesz napközben. Holnap a felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, de északnyugaton, nyugaton délutántól megnövekszik a felhőzet és eshet is majd. Hajnalban 1-8, délután 18-23 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újabb családi vállalkozás bővült Fehérváron. Alkotópályázatot hirdet a Művészeti Népfőiskola. Délután sok komoly felhő lesz a város felett, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Számos szociális és nevelési intézmény nyújul meg Székesfehérváron. A város több felújításra írt ki közbeszerzést. A cél, hogy a munkák nagy része a nyári szünet idején készüljön el, minél kisebb fennakadást okozva a mindennapi működésben. A fejlesztések több óvodát és bölcsődét is érintenek. Lesz, ahol homlokzati hőszigetelést, máshol kerítéscserét vagy épp villamos hálózat felújítást végeznek. Több intézményben korszerűsítik a mosdókat, cserélik a burkolatokat, illetve új álmenyezet és tűzjelzőrendszer is készül. Felújítják a kríziskezelő központ tetőszerkezetét is, valamint a Teleki Blanka gimnázium tornatermének ablakait is kicserélik. A beruházásokat céges támogatások is segítik, így a város több helyszínen tud egyszerre fejleszteni, biztonságosabb és korszerűbb környezetet teremtve a gyermekek és az ott dolgozók számára, írja székesfehérvár.hu. Jelentős vállalati támogatások segítik Székesfehérvár fejlődését, két cég összesen 50 millió forinttal járul hozzá a város fejlesztéseihez. A Videóton dolgozókért alapítvány 10 millió forintot ajánlott fel a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Egy új játszótér kialakítására 40 millió forintos támogatást biztosít a Lövölde Invest Kft. A beruházás a Campus sétány lakóparkkal szemben a kutyafuttató melletti területen készül el, írja székesfehérvár.hu. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. Az alkotás lehet egy jelenet, egy történet, egy hangulat vagy egy szimbolikus kép. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A 6-10-11-14, illetve 15-18 évesek, valamint a felnőttek kategóriában. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Ünnepélyes keretek között adták át a kibővített Hofbauer-Braun áruházat Székesfehérváron. A 40 éves magyar tulajdonú családi vállalkozás az építőanyagok mellett barkács és fürdőszobai termékekkel, valamint belső építészeti szalonnal is várja a vásárlóit. Bezák Péter elmondta, a bővítés egy régi álmot váltott valóra, egy komplex

200 éves herendi porcelán manufaktúra különleges darabjait állították ki. Jellegzetes és kevésbé ismert étkészletek, tárgyak és egy karneváli figura kompozíció is látható. A Fischer Emil Múzeum a beruházás első üteme volt. Nyáron a kastélykert is teljesen megújul az épület alatti pincével együtt. Később az angol park rekonstrukcióját is elkezdik, közölte az fmc.hu. Újabb nagyszabású kiállítás nyílik a Kápolnásnyéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész több évtizedes alkotói útját mutatja be. A május 16-ai kiállítás különös hangsúllyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A kiállítás címe nem csupán képi motivumokra utal, hanem egy átfogó, személyes és egyetemes küzdelem metaforája is olvasható az intézmény oldalán. Idén is új ruhát kapott Székesfehérvár ikonikus látványossága, a főutcai virágóra. A városgondnokság kertészei 5000 tő nyári növényt ültettek el 2 nap alatt. A cél az volt, hogy ne csak az óra kereten belül, hanem a környező területen is látványos összefüggő virágfelület jöjjön létre. A növények kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy ne zavarják az óra működését, ugyanakkor egész nyáron át virágozzanak. Így többek között begónia, dália, papagájfű, szalmagyopár és nebáncsvirág is díszíti a kompozíciót. Az óra szerkezetet és a mutatókat Kovács András órásmester szerelte be. A virágoknak még néhány hétre van szükségük, hogy teljes pompájukban kibontakozzanak. Nyár elejére azonban ismét színes látvány fogadja majd a sétálókat a belvárosban, írja székesfehérvár.hu. Idén is átadják a Schmidt Ferenc építészeti díjat a vármegye székhelyen. A rangos elismerés azoknak az építészeknek és tájépítészeknek jár, akik 1990 utáni alkotásaikkal hozzájárultak Székesfehérvár városképének fejlődéséhez. Évente legfeljebb 2 díjat ítélnek oda, akár életmű, akár konkrét építészeti vagy tájépítészeti mű alapján. A javaslatokat természetes és jogi személyek május 31-ig nyújthatják be személyesen a polgármesteri hivatal portáin, vagy postai úton a főépítész irodához. Az anyagban szerepelnie kell a tervező nevének, elérhetőségének, az alkotás leírásának és fényképeinek. Továbbá csatolhatók tervlapok és látványtervek PDF formában. A borítékon kérik feltüntetni a kitüntetés nevét, írja székesfehérvár.hu. Idén is várják a jelöléseket a Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjra. A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést minden évben a helyi színházi élet kiemelkedő szereplői kaphatják meg. A díj természetes személyeknek, társulatoknak vagy közösségeknek adományozható. Javaslatot bárki tehet május 26-áig. A Pro Teatro a város egyik legfontosabb kulturális elismerése, amely a székesfehérvári színházi élet fejlődéséhez hozzájáruló alkotók munkáját ismeri el, írja székesfehérvár.hu. Nyári tábort szervez a Vidi Múzeum Székesfehérváron. 2 turnusban július 13-a és 17-e, valamint július 20-a és 24-e között várják a gyerekeket. A program célja, hogy a kisdiákok játékos formában ismerkedjenek meg a mozgás, a foci és a felfedezés világával. A tábor nem klasszikus sporttábor. Élményközpontú foglalkozásokat kínál, ahol a természet és a digitális technológia is szerepet kap. A Sóstói Stadionban kialakított kölyökklub különleges helyszínt biztosít a résztvevőknek. A tábor 8-12 éves gyerekeknek szól. A létszám korlátozott, turnusonként maximum 15 fő vehet részt, olvasható a székesfehérvár.hu-n. István Király Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak is láthatók lesznek egy New York-i kiállításon. A Manhattanben megnyíló tárlata magyar kutyafajtákat mutatja be, többek között a Nemzetközi Pumi Egyesület és Makó János kutyatörténeti gyűjteményének darabjaival. A látogatók a világháborút túlélő pumi törzskönyveket, fotókat, díjakat és érméket is megtekinthetnek, miközben megismerhetik a magyar kutyatenyésztés kezdeteit és amerikai elterjedésének szereplőit. A kiállítás megnyitóját 2027. augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére időzítik. A tárlatot később az Egyesült Államok több nagyvárosába is elviszik, olvasható a múzeum honlapján. Jó hír a fürdőzőknek, Velence városában található strandokon idén-nyáron nem kell belépődíjat fizetni. A velencei keleti strand és a velencei északi strand hivatalos fürdési idénye június 20-ától augusztus 23-áig tart. Ebben az időszakban a szolgáltatások, többek között a vízimentő ellátás, elsősegélynyújtás és a mosdók biztosítottak lesznek. A város tájékoztatása szerint a kedvező időjárás esetén a strandok már május közepétől is megnyithatnak. A szezon után is fogadhatnak látogatókat. A döntés célja, hogy minél többen élvezhessék a velencei

0: partján a nyári kikapcsolódást költségek nélkül, írja a FEOL. Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, az év 133. napja, május 13, mennyi 3-as, mennyi 13-as? A szervácokat lehet ma ünnepelni. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, ugyanide jöhet a közlekedési info is. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok. Rihanna és az Umbrella kezd.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén, május 13. szerda. Már a hétvégével kacérkodunk egy picit. Mindjárt jön Mike Gray és a The Weeknd, előtte egy-két érdekesség. Ugye Szervác napja van, a Fagyos Szentek egyike, Szervác Pongrácz Bonifác. A népi megfigyelés szerint a Fagyos Szentek idején gyakori a lehűlés, ami kárt tehet a veteményben. Na hát tegnap meg is jött a hidegfront, úgyhogy ez teljesen valid. És akkor az emlegetett Mike Gray sláger The Weeknd, így megyünk tovább percről percre, közelebb a hétvége felé. A Besten. Jó reggelt!
1: Best FM.

0: félgajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ma már csak keleten lehet szükség az esernyőkre, máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Napos pátyafelhős idő, 15-20 fok közötti maximummal. Részletek a hírek végén, aztán a kanadai Counting Crows érkezik az Accidentally In Love-vel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Megalakult az új kormány, bővül a térfigyelő rendszer és új játszótér épül Székesfehérváron. Délután 17, este 9-16 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Jelentős vállalati támogatások segítik Székesfehérvár fejlődését, két cég összesen 50 millió forinttal járul hozzá a város fejlesztéseihez. A Videoton dolgozókért alapítvány 10 millió forintot ajánlott fel a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Egy új játszótér kialakítására 40 millió forintos támogatást biztosít a Lövölde Invest Kft. A beruházás a Campus Sétány lakóparkkal szemben a kutyafuttató melletti területen készül el, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt a Fischer Emil Múzeum Velencén. A 7-es főút mellett álló Meszleny kastély romos, elhagyatott épület volt, megújulását követően múzeumként nyitotta meg kapuit. Az intézmény a kastély történetét, Fischer Emil kerámiáit és időszaki kiállításokat is bemutatja. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra különleges darabjait állították ki. A Fischer Emil Múzeum a beruházás első üteme volt. Nyáron a kastélykert is teljesen megújul az épület alatti pincével együtt. Később az angol park rekonstrukcióját is elkezdik, közölte az fmc.hu. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített elkészítést, ami pedig növeli a keresztrendeződés kockázatát.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok a hét közepén, egy picit csillapodik az áporos zivataros időjárás, viszont péntekre visszatér, azt ígérik. Ma reggel még keleten előfordulhat kisebb eső, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. A maximum 15-20 fok között alakul, holnap tovább melegszik, az idő 19-23 fok lesz, viszont ahogy említettem, pénteken újabb záporok, zivatarok jöhetnek. És remélem, jöhetnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Lionel Richie-t indítom Just For You címmel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a hét közepének legfrissebb hírei. Hét után pedig jönnek újból a legjobb zenék, például Warren G-től.

0: vagy a Volvox-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szamóca árusítása Borbáskertben a 63-as főút 88-as kilométerénél minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
4: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
5: Fezen, Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
6: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
7: Reklámot hallottak.
8: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
8: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
9: A szerb ortodox templom, más néven a palotavárosi templom, a székesfehérvári szerb ortodox egyházközség temploma. A palotavárosban, azon belül Rácvárosban található, így tévesen Rác templomként is szokták emlegetni. 1770 és 1780 között készült barokk stílusban. Belseje rendkívül gazdagon díszített, amely hazánkban egyedülálló. A város 1989-ben kapott egy Európa Nostra fődíjat, amelyet a templom körül található skanzen kialakításáért és a templom felújításáért adtak át. A templom tornyában egy kivételesen szép csengésű, körülbelül 300 kg-os harang található. Ezt valószínűleg a 19. században öntötték. A templom a 18. században több át- és újjáépítésen esett át, míg végül az 1780-as években ismert külsejét 1980-ban teljes körűen felújították. A templom szomszédságában található a tájház, mely a szerb családok mindennapjait mutatja be.
8: Best FM, a legjobb zenék!
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Újabb családi vállalkozás bővült Fehérváron. Alkotópályázatot hirdet a Művészeti Népfőiskola. Délután sok komoly felhő lesz a város felett, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ünnepélyes keretek között adták át a kibővített Hofbau-Braun áruházat Székesfehérváron. A 40 éves magyar tulajdonú családi vállalkozás az építőanyagok mellett barkács és fürdőszobai termékekkel, valamint belső építészeti szalonnal is várja a vásárlóit. Bezák Péter elmondta, a bővítés egy régi álmot váltott valóra, egy komplex kínálatot tudnak biztosítani a családok és a vállalkozások számára. A megnyitón részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki hangsúlyozta, a város gazdaságának fontos alapját jelentik a helyi családi vállalkozások, amelyek évtizedek óta munkahelyeket teremtenek és erősítik a közösséget, írja a székesfehérvár.hu. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavaszgombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers kép és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébih. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
11: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó vízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
10: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű.

napja, és május 13-a van, ami nem péntek, hanem a hét közepe szerda. Sok boldogságot, kedves szervácok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Már is kezd a Kings of Leon, Use Somebody. Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Néhány nappal ezelőtt Britney Spears bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney először szólalt meg az ítélethirdetés óta, azt mondta, egy spirituális út kezdete ez. Sok sikert kívánunk hozzá, és a detoxhoz is. Toxic! Ezzel a dalával megy tovább a szerda reggel, mit a Besten. Remélem, nincs dugó baleset, ha mégis, akkor jöhet a közlekedési infó. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet egy-egy futózápor, az ország nagy részén viszont akár hosszabb időszakokra is kisüthet ma már a nap. 15-20 fok között alakul a maximum, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, kiderül a hírek végén. 7:30 után a Flip the Script-tel idézzük meg az ezredfordulót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Óvodák, bölcsödék és szociális épületek újulnak meg Fehérváron. Molnár János kiállítása nyílik Kápolnás nyíken, megvan az idei Balatonfagyia. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Számos szociális és nevelési intézmény újul meg Székesfehérváron. A város több felújításra írt ki közbeszerzést. A cél, hogy a munkák nagy része a nyári szünet idején készüljön el, minél kisebb fennakadást okozva a mindennapi működésben. A fejlesztések több óvodát és bölcsődét is érintenek. Lesz, ahol homlokzati hőszigetelést, máshol kerítéscserét vagy épp villamos hálózat felújítást végeznek. Több intézményben korszerűsítik a mosdókat, cserélik a burkolatokat, illetve új álmenyezet és tűzjelző rendszer is készül. Felújítják a kríziskezelő központ tetőszerkezetét is, valamint a Teleki Blanka gimnázium tornatermének ablakait is kicserélik, írja székesfehérvár.hu. Újabb nagyszabású kiállítás nyílik a kápolnásnyéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész több évtizedes alkotói útját mutatja be. A május 16-ai kiállítás különös hangsúllyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A kiállítás címe nem csupán képi motivumokra utal, hanem egy átfogó, személyes és egyetemes küzdelem metaforája is olvasható az intézmény oldalán. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerűvé vált a Balatonnál.
2: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagylaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csoki maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 13-án, szerdán, Szervác napján. 76 éve a mai napon először rendeztek Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. 91 éve ezen a napon Carsey McGee szabadalmaztatta a parkolóórát. Na, jól van. 85 éve a mai napon született Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerző és gitáros, a rock and roll egyik úttörője, aki mindössze 18 évet élt. Ma 76 éve megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész. I love you. 87 évvel ezelőtt ugyanezen a napon született Harvey Keitel, amerikai színész, Alkonyattól Pirkadatig, Apácasó, Ponyvaregény. Ő volt Mr. Wolf, a probléma megoldó, ugye megvan? És ma 40 éves Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer, az Alkonyat filmek sztárja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Hát az M5-ösön nem egyszerű a közlekedők dolga, ugyanis ott Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Újhartyánnál leterelnek mindenkit a pályáról, teljes útzár van, aki tud, már időben hajtson le az 5-ös főútra. Rögtön 8 óra, jó reggelt, vannak dolgok, amik nem változnak.
2: Hello, hello. Újra itt.
1: A következő órában halljuk majd Ákost és a New Radicals-t is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu. Vezen Székesfehérváron. Július 19-21. Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek vezenfesztivál.hu.
5: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
6: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész kezemunkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően két óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő köréhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Megalakult az új kormány, bővül a térfigyelő rendszer és új játszótér épül Székesfehérváron. Délután 17, este 9-16 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Jelentős vállalati támogatások segítik Székesfehérvár fejlődését. Két cég összesen 50 millió forinttal járul hozzá a város fejlesztéseihez. A Videoton dolgozókért alapítvány 10 millió forintot ajánlott fel a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Egy új játszótér kialakítására 40 millió forintos támogatást biztosít a Lövölde Invest Kft. A beruházás a Campus Sétány lakóparkkal szemben a kutyafuttató melletti területen készül el, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt a Fischer Emil Múzeum Velencén. A 7-es főút mellett álló Meszleny kastély romos elhagyatott épület volt, megújulását követően múzeumként nyitotta meg kapuit. Az intézmény a kastély történetét, Fischer Emil kerámiáit és időszaki kiállításokat is bemutatja. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra különleges darabjait állították ki. A Fischer Emil Múzeum a beruházás első üteme volt. Nyáron a kastélykert is teljesen megújul az épület alatti pincével együtt. Később az angol park rekonstrukcióját is elkezdik, közölte az fmc.hu. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített elkészítést, ami pedig növekli a keresztrendeződés és kockázatát.
8: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
9: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ugye a hírek előtt mondtam, hogy teljes pályazár van az M5-ösön Újhartyánnál, felborult és keresztbe fordult egy kamion Szeged felé, és teljes útzár van a 32-esen is Jászfényszaru közelében, ahol kamion és autó karambolozott. Jó utat óvatosan, 0620 55 55 155, ha közlekedési hír van, jöhet ide. 4 perc elmúlt 8, már is énekel Jerry Halliwell.
9: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, azt hiszem a mai reggel két legfontosabb közlekedési infója, egyrészt az M5-ös Röszke felé, ahol Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Teljes pályazárban már a 30-as kilométernél Ócsa térségében leterelik a forgalmat, aki teheti válaszol másik úton alatt, és teljes útzárban a 32-es főúton is Jászfényszaru közelében, ahol egy kamion autóval ütközött, a 12-es kilométernél történt. Óvatosan, jó utat, és ha dugó, baleset van, várom én is a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Elveszítette a pert Amy Winehouse apja, nem jár neki az énekesnő barátainál lévő elárverezett hagyatékból. Mitch Winehouse azzal vádolt a lánya két közeli barátnőjét, hogy jogtalanul adták el az énekesnő személyes tárgyait amerikai árveréseken. A legfelsőbb bíróság most ítéletet hozott, eszerint a tárgyak ajándékok voltak, az apa pedig megbízhatatlan tanúnak bizonyult. A megbízhatatlan tanú egykori lánya. Amy Winehouse énekel a folytatásban. Tears dry on the Rona Besten.

0: Best FM, ha a legjobb zenék nem véletlenül hívják fagyos szenteknek a Szervác, Pongrác, Bonifác névnap körüli időszakot. Tegnap szórakozott velünk Pongrác, ezt írják a neten. Az esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 centimétert, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég potyogott az égből. Mindez május 12-én, de hogy mi vár ránk ma? A hét közepén, a hónap 13. napján, az is kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szeles, hűvös májusi időnk lesz. Napsütéssel, gomoly felhőkkel, már csak egy-egy picike futózáporral. 0625555155 telefon, SMS, Viber számunk. Teljes útzár az M5-ösön, Úcsánál leterelnek mindenkit a Szeged felé vezető oldalról, mert hogy felborult és keresztbe fordult egy kamion. Rögtön 8:30, jönnek a hírek, aztán George Michael és a Fast Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újabb családi vállalkozás bővült Fehérváron. Alkotópályázatot hirdet a Művészeti Népfőiskola. Délután sok komoly felhő lesz a város felett, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ünnepélyes keretek között adták át a kibővített Hofbauer-Braun áruházat Székesfehérváron. A 40 éves magyar tulajdonú családi vállalkozás az építőanyagok mellett barkács és fürdőszobai termékekkel, valamint belső építészeti szalonnal is várja a vásárlóit. Bezák Péter elmondta, a bővítés egy régi álmot váltott valóra, egy komplex kínálatot tudnak biztosítani a családok és a vállalkozások számára. A megnyitón részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki hangsúlyozta, a város gazdaságának fontos alapját jelentik a helyi családi vállalkozások, amelyek évtizedek óta munkahelyeket teremtenek és erősítik a közösséget, írja a székesfehérvár.hu. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébih. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyó víz el kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM.
1: Best FM a legjobb zenék. Május 13-án szerdán szeles, hűvös, napos, gomoly, felhős májusi időnk lesz 20 fok körüli maximummal, jóval több napsütéssel, mint tegnap, és továbbra is leterelnek mindenkit a M5-ösről a Szeged felé vezető oldalon Ócsánál. Korábban ugyanis felborult és keresztbe fordult egy kamion, teljes pályazárban. Jó utat az Envóggal, Free Your Mind a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 13, nem péntek, szerda, mindjárt 9 óra, jön egy új óra az új napon, benne új esély. Another Chance, Roger Sanchez dalával is készülök, és itt lesz a Well Hello is. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber. Rövid információs szünet következik, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vezen Székesfehérváron, július 19-21, Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek vezenfesztivál.hu. Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu. Szamóca árusítása Borbás kertben a 63-as főút 88-as kilométerénél minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbás kert Facebook oldalán.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
0: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mérkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
3: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Várkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Óvodák, bölcsödék és szociális épületek újulnak meg Fehérváron. Molnár János kiállítása nyílik Kápolnásnyíken. Megvan az idei Balatonfagyia. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Számos szociális és nevelési intézmény újul meg Székesfehérváron. A város több felújításra írt ki közbeszerzést. A cél, hogy a munkák nagy része a nyári szünet idején készüljön el, minél kisebb fennakadást okozva a mindennapi működésben. A fejlesztések több óvodát és bölcsődét is érintenek. Lesz, ahol homlokzati hőszigetelést, máshol kerítéscserét vagy épp villamos hálózat felújítást végeznek. Több intézményben korszerűsítik a mosdókat, cserélik a burkolatokat, illetve új álmenyezet és tűzjelzőrendszer is készül. Felújítják a kríziskezelő központ tetőszerkezetét is, valamint a Teleki Blanka gimnázium tornatermének ablakait is kicserélik, írja székesfehérvár.hu. újabb nagyszabású kiállítás nyílik a kápolnásnyéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész több évtizedes alkotói útját mutatja be. A május 16-ai kiállítás különös hangsúllyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A kiállítás címe nem csupán képi motivumokra utal, hanem egy átfogó, személyes és egyetemes küzdelem metaforája is olvasható az intézmény oldalán. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerűvé vált a Balatonnál.
5: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürne Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szószal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagylaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
4: Híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Tart a pályazár az M5-ösön, ahol Szeged felé korábban Újhartyán térségében egy kamion felborult, keresztbe fordult, eltorlaszolva az utat. Márócsánál leterelnek mindenkit, aki tud, válaszol másik útvonalat. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok! 4 perccel múlt 9, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Már is jön a Compact Disco és a Pildorain.
0: Best FM!

0: akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Puerto Rico-ban született Ricky Martin, aki 9 évesen már reklámfilmben szerepelt, de focizott is, aztán popénekesi karrierbe kezdett. Első szólóalbumát 91-ben készítette el, azóta majdnem 100 millió eladott lemeznél járt, 2 Grammy és 5 Latin Grammy díjat kapott. Olyan slágereit ismerhetjük és hallhatjuk majd július 6-án élőben Budapesten, mint a Living La Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to Be Lonely, vagy a most érkező Private Emotion.
2: Best.

Best FM a legjobb zenék. Sunny Shining süt a nap, énekelt a Bob Marley. Tegnap este viszont esett a hó a kékesen, 2 centi ráadásul, úgyhogy szépen kifehéredett a Time május 12-én, Gyöngyösen pedig teniszlabda méretű jég hullott az égből. Hát a hidegszentek, ugye, Szervác, Pongrácz, Bonifác, ma Szervác napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek, névnaposoknak, szülinaposoknak. Nincs változás az M5-ösön egy reggeli kamionbaleset miatt, melyben a kamion felborult, oldalára fordult és eltorlaszolta a teljes pályaoldalt a Szeged felé vezetőt. Teljes utcárban, Ócsánál leterelnek mindenkit. Új esély, Another Chance a címe Roger Sanchez dalának. Ezzel megy tovább a szerda reggel a Besten.

FM, a legjobb zenék, egy kis francia house-t öltöztetett hip-hop ruhába Kanye West. 2007-ből jön a Stronger, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló időszakának legnagyobb pophimnuszai pedig ma is mixben hallhatóak, majd a Night Shift-ben 6-tól White Boy-tól 7 és 8 között a lemezjátszók mögött. DJ Effendi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra sem járható az M5-ös Szeged felé, csak Ócsáig, ott leterelnek mindenkit, egy kamion felborult, eltorlaszolva az autópályát. Ha van közlekedési hír, a következő órában, sőt, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155, 10 után pedig itt lesz többek között Armand van Helden. És Szakács Gergő is.
2: Ha megtanulnék látni egyszer, két szemettel élesen, rájönnék, miért vagyok magam megszeretni.
1: Rögtön 10 óra, mindjárt folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Megalakult az új kormány, bővül a térfigyelő rendszer és új játszótér épül Székesfehérváron. Délután 17, este 9-16 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Hivatalosan is megalakult az új kormány, a kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt tegnap. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Jelentős vállalati támogatások segítik Székesfehérvár fejlődését, két cég összesen 50 millió forinttal járul hozzá a város fejlesztéseihez. A Videoton dolgozókért alapítvány 10 millió forintot ajánlott fel a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Egy új játszótér kialakítására 40 millió forintos támogatást biztosít a Lövölde Invest Kft. A beruházás a Campus Sétány lakóparkkal szemben a kutyafuttató melletti területen készül el, írja székesfehérvár.hu. Megnyílt a Fischer Emil Múzeum Velencén. A 7-es főút mellett álló Meszleny kastély romos elhagyatott épület volt, megújulását követően múzeumként nyitotta meg kapuit. Az intézmény a kastély történetét, Fischer Emil kerámiáit és időszaki kiállításokat is bemutatja. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra különleges darabjait állították ki. A Fischer Emil Múzeum a beruházás első üteme volt. Nyáron a kastélykert is teljesen megújul az épület alatti pincével együtt. Később az angol park rekonstrukcióját is elkezdik, közölte az fmc.hu. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek, és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített elkészítést, ami pedig növeli a keresztrendeződés kockázatát.
1: Délelőtt megnövekszik a fátyol felhőzet, késő délelőtre gomoly felhők is lesznek fölöttünk, de ezekkel együtt is napos idő várható. Délután a közepesen és erősen fátyol felhős égen viszonylag sok gomoly felhő is lesz a város felett, így kevesebb, időnként csak szűrt napsütés valószínű, csapadék nincs kilátásban. Délutánra 17 fokig melegedhet a levegő, este 9-16 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebből az időszakból pedig olyan ismerős nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint Sophie Alice Baxter, Coolio, Armand Van Helden, Donna Louise, Artful Dodger, Dario G., nem sokára Edwin Collins, Craig David, vagy az óra indító Planet Punk, 5 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a brit elektronikus trió a Dario G 1997-es bemutatkozó dalával megy tovább a szerda délelőtt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Szól már is a Sunshine a Besten.

álcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még a reggeli órákban az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az adott pályaszakaszt lezárták, a forgalmat Úcsa térségében kitereli. Már ott is nagy a dugó, aki teheti válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is torlódik a forgalom. Tudom, hogy kicsit odébb van, de a 4-es főút is lehet alternatíva. Ezen kívül a 32-es főúton Jászfényszaru közelében szintén korábban kamion és autó karambolozott a 12-es kilométernél, ott is teljes útzár van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ahol a délelőtt utolsó órájában Carl Wolf énekli el kedvenc Totó slágerét, és Afrika mellett Gyula Firátótra is ellátogatunk. Jön Subbase Monster is, és jöhet a közlekedési info, ha van 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is tárgyalnak a mai kormányülésen. Hazánkban nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, csak északkeleten lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónknak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Illegális árusokat értek tetten az ellenőrök egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában, ahol 9 árustól főleg szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A gyümölcsök penészesek és romlottak voltak, és az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló papírokkal, vagyis súlyos kockázatot jelentettek a gyümölcsök a fogyasztók számára. Havazott tegnap este a Kékestetőn, nagyjából 2 centiméternyi hó hullott. Miközben ott kifehéredett a táj, Gyöngyösön teniszlabda méretű jég esett. A horvát határ közelében Letenyén pedig nagyjából 40 milliméternyi eső esett 24 óra alatt. Hogy ma milyen időre számíthatunk, azt már is elárulom. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezt a senki sem szereti, ha a sötét titkok napvilágot látnak, de hát akár akarják, akár nem, előbb-utóbb kiderülhetnek. Ez történt most is, évekig titkos viszonyt folytatott P. Diddy és a brit királyi család tagja, Sarah Ferguson, András Herceg exe. I don't wanna know, nem akarom tudni, de most már tudjuk persze, P. Diddy-ék kezdenek. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A december 16-án újból Budapesten koncertező kanadai rockstar Bryan Adams kezében nem csak a gitár szól jól, de a fényképezőgép is tökéletesen működik. Lelkes fotós is, mind a mellett, hogy évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a rockzenének. Cloud No. 9 című dalát most Sikén mixében halljuk a Besten.
1: Best

0: Ezt a FM, a legjobb zenéjék, hát nem két perce egy felborult kamion műszaki mentése, úgyhogy továbbra is pályazár van az M5-ösön Szeged felé, Újhartyán térségében történt még reggel kamion baleset, felborult, az oldalára fordult és eltorlaszolta a pálya ezen oldalát. Ócsánál terelnek le mindenkit, és már az 5-ös főút is nagyon lassú, akár a 4-es főút is lehet alternatív kerülő út, bár egy picivel hosszabb, tudom. És több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé is, Tata előtt nem sokkal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2-2, ha nemek aránya a hírek után. Majoros Rita követeli magának a mikrofont, Give it to me, ez pedig a dal címe Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max M. Levente vagyok, hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz üzemanyag hiány a kutakon, ezt ígérte a MOL. Beatles rajongói központ nyílik Londonban, északkeleten lehetnek záporok, máshol napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízirendőrök. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a múlt héten, amelynek keretében 159 hajót, köztük teher, tartály, személy és sportcélű hajókat ellenőriztek. Helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, 12 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Főleg okmányok, engedélyek és biztonsági felszerelések hiányoztak a hajósoknál, de volt, aki ittasan vezetett, és olyan is, aki ellopott egy elektronikus bóját. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réda vagyok, elmúlt dél, és szerda van, úgyhogy visszatértem egy kis pihenőből, és újra én várom Önöket a legjobb zenékkel. Itt lesz a Black Machine, jön Sean Paul, jön majd a Bombon is, de a Destiny's Child is beugrik. Timbaland-el, Nelly Furtado-val és Justin Timberlake-kel pedig indul a délután. It's a Give It To Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem tartanak ma a napsütésben is, és a legjobb zenék társaságában. Hozom ma is természetesen a napkérdését, mindenféle közlekedési információt, mindenféle érdekességet, mozi ajánlót is, úgyhogy tartsanak velem. Mert persze ma is a legjobb zenéké lesz a főszerep, úgyhogy Melanie C érkezik hamarosan a Spice Girls-ből, és a Never Be The Same Again. Itt lesz Sean Paul is, és a Temperature kicsit már nyárra hangol minket, de előtte itt a Black Machine, és talán a világ egyik legegyszerűbb dalszövegű dala. Annyit kell megjegyezni, hogy How G!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik ma is úton vannak, úton lesznek. Hozom a közlekedési információkat, amint megkapom őket. Például, hogy az M0-as autó déli szektorán Gyálnál az M3-as autópálya irányába szalagkorlátot javítanak. A 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, úgyhogy a külső sáv zárva is van. Jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155. Ma is ide várom a közlekedési infókat. Bárki bármerre jár, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokan azt mondják, hogy a szerda a legnehezebb nap a héten, és hogy a szerda délután, mert hogy még messze a hétvége, és már messze az előző hétvége, úgyhogy ilyenkor kell egy kicsit felspanolnunk magunkat, feltölteni energiával, egy délutáni kávéval, így evéd után, vagy néhány isteni zenével, hogy azért kibírjuk még péntek délutánig. Na én ezzel leszek a következő órában. Kávét sajnos nem tudok küldeni a rádión keresztül, de isteni zenéket annál inkább, úgyhogy itt lesz majd a TNT és a Tiltott Perc. Egyébként pár perc múlva egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Medizan F-nyúl.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik az országos szúnyoggyérítés, a jövőben nem lehet fákat kivágni a védett erdőkből, napsütésre, szélre és kisebb záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Leállítják a védett erdő kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, ezt írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a posztja szerint azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, szerinte ugyanis az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét is jelentik. Azt is hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Sokan segítik majd a meteorológusokat. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást, amely rögzíti majd a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A Hungaromet munkatársai a következő hetekben döntenek arról, hogy kik vehetnek részt a mérőhálózat kialakításában. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták előt a rendőrök. A 23 éves fiatal 10.000 forintos hamis bankjegyeket hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár a fiatalember tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a fiatal férfi pedig szabadlábon védekezhet. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső, holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel pörög tovább a délutáni jó hangulat. Én Majoros Réta vagyok, hozom mindjárt Enley dalát, itt lesz a Two Times, de beugrik majd DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince is, és itt lesz egy isteni dal tőle, ez a Boom Shake the Room, jön majd a Madison Avenue is, most indítják az órát. Who the hell are you? Itt a Best FM-en. Szép délutánt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

Vesztefem a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Itt a tavasz, most már tényleg végérvényesen, sőt, lassan itt a nyár is. Elkezdték sokan tervezgetni a nyaralást, az utazásokat, úgyhogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szokások, vagy éppen embertípusok utazás vagy nyaralás közben. Na, ki mire voksol, biztos vagyok benne, hogy már egy-egyen legalább mindenki találkozott. Engem például borzasztóan zavar az, ha mondjuk vonattal utazom valahová, és valaki nagyon hangosan telefonál, de úgy, hogy egyébként simán halkabban is tudna, de csak azért is direkt, vagy akár kihangosítva telefonál, szerintem az nagyon-nagyon tudja zavarni az utazó közönséget, szóval, hogy a többieket, vagy akik mondjuk, nem is tudom, amikor le kell szállni, hogy maradjunk a vonatnál, akkor igazából ki sem nyílt az ajtó, és mindenki ugyanakkor és ugyanott fog tudni leszállni, de neki valahogy mégis tülekednie kell. Na én őket is mondjuk úgy, hogy kevésbé csípem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a legidegesítőbb embertípusok, vagy éppen szokások egy-egy utazásnál. A folytatásban pedig mindemellé jön a Black Eyed Peas és a Make Me Halfway, előtte Enli és a Two Times a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik menet közben hallgatják a Best FM-et, meg is jöttem a legfrissebb infókkal. Budapesten az Üllői úton baleset történt a Kálvin tér előtt, ezt Laci írta, nagyon szépen köszönöm. Illetve az M5-ös autópályán továbbra is figyelni kell, mert hogy Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe is fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentrekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik az arra haladókat. Már itt is torlódik a forgalom. Aki pedig teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton például, de ezért a környék útjai és településein is, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is óriási a forgalom és óriási a torlódás. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van más infója, más kerülő útja, vagy tényleg bármilyen infója az utakról, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán felrazom önöket a Kompakt Diszkó és a Hősök dalával, jön a Minden rendben. És itt lesz Alex Audio is, a Crystal Waters-el és a Destination Calabria. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszályhelyzetről is szó lesz a mai kormányülésen. Nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatban 10 vármegyében több mint 280 gyereket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg pedig országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. A hétvégén lesz a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 104 intézmény mutatkozik be szerte az országból. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. A rendezvény célja pedig az, hogy megmutassák, hogy a múzeum nem csupán kiállító, hanem közösségi tér is. Napos időben bízhatunk ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Már szerda délután 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, élvezzük a legjobb zenéket. Mondjuk a Kosintől, itt lesz a Catch, jön majd Manu Chao is a Bongo Bongal, de ami tutti felrez minket, az nem más, mint Alex Gaudia és a Crystal Waters-zel a Destination Calabria. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig Tom Novi-dala a Best FM.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Melyik a legidegesítőbb? Talán azt mondom, hogy legkellemetlenebb embertípus nyaraláskor, utazáskor. Azt írja Zoli, a hangosan videótelefonáló a reptéri váróban. Mindenki hallja a családi drámát, és valószínűleg ez senkit nem érdekel. Attila is írt, a strandfoglaló törölköző maffia reggel 6-kor lefoglal 8 napágyat, aztán eltűnik délutánig, csak azért, hogy másnak esélye se legyen. Misi is írta, aki az egész buszon kihangosítva tiktokozik, és bénább videókat néz. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide az üzeneteket. De írt Viki is, hogy aki minden országban rántott húst kér, majd panaszkodik, hogy nincs olyan íze, mint otthon. Na hát igen, bőven van ilyen is. Jöhetnek az üzenetek, na meg mellé egy kis Manu Chao. Érkezik 1998-ból egy kis reggi, egy kis latin és folk hangzással vegyítve, szóval a Bonga Bonga Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sixpence Non The Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb közlekedési infók. Továbbra is tart a pályázár az M5-ösön. Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bent rekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik a pályaforgalmát. A kiterelés előtt is már torlódás van. Aki teheti, válaszol másik útvonalat, azonban sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain, településein, így Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is telítettek a sávok. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ezt írják többen. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike service. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Bővül a térfigyelőrendszer és új játszótér épül Székesfehérváron. Megnyílt a Fischer Emil Múzeum. Délután 17, este 9-16 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Jelentős vállalati támogatások segítik Székesfehérvár fejlődését. Két cég összesen 50 millió forinttal járul hozzá a város fejlesztéseihez. A Videoton dolgozókért alapítvány 10 millió forintot ajánlott fel a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Egy új játszótér kialakítására 40 millió forintos támogatást biztosít a Lövölde Invest Kft. A beruházás a Campus Sétány lakóparkkal szemben a kutyafuttató melletti területen készül el, írja a székesfehérvár.hu. Megnyílt a Fischer Emil Múzeum Velencén. A 7-es főút mellett álló Meszleny kastély romos elhagyatott épület volt, megújulását követően múzeumként nyitotta meg kapuit. Az intézmény a kastély történetét, Fischer Emil kerámiáit és időszaki kiállításokat is bemutatja. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra különleges darabjait állították ki. Jellegzetes és kevésbé ismert étkészletek, tárgyak és egy karneváli figura kompozíció is látható. A Fischer Emil Múzeum a beruházás első üteme volt. Nyáron a kastélykert is teljesen megújul az épület alatti pincével együtt. Később az angol park rekonstrukcióját is elkezdik, közölte az fmc.hu. Reformételeket kínáló éttermeket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Azt vizsgálták, hogy az érintett vállalkozások megfelelnek a speciális étrendi igényekkel kapcsolatos élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Mondta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A kizárólag különleges táplálkozási igényeket kiszolgáló vendéglátóhelyek általában magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkeztek és megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági, higiéniai, illetve fogyasztóvédelmi szabályoknak. Azoknál a vendéglátóhelyeknél azonban, ahol vegyes ételeket is kínáltak, ott a kifogásolási arány jóval magasabb volt, 18%-os, így sokszor a szükséges technológiai háttér hiányzott, az előállítási folyamatok során felmerültek problémák, és nem minden esetben biztosították teljes mértékben az elkülönített elkészítést, ami pedig növeli a keresztmetszetet és kockázatát.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Este 9-16 fok várható, este éjszaka erősen felhős lehet az ég, csütörtök reggelre válhat tartósabban szakadozottá a felhőzet. Csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge lesz. Csütörtökön alapvetően a napos idő várható. Reggel 3-6 fokra csökken a hőmérséklet, délután azonban 21 fokra számíthatunk. Eső zápor az esti óráktól már előfordulhat. A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon vidám, kellemes szerda délután kívánok Önnek, így május 13-án. Szervác, Imola és Imelda nevű hallgatóink névnapján, nekik pedig sok boldogságot. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig életünk legjobb zenéivel. Tartson velem, mert hozom Önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit, úgyhogy már is kezd Rihanna. Ez az a szó.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Horváth Tomi és Kovalszky közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Fehér Holló. Hát szerencsére térségünkben a segíteni akarás közel sem olyan ritka, mint a Fehér Holló, és ezt a mai Netre Valók program keretében is megtapasztalhatjuk, ugyanis ma 15 órától folytatódott a Vörösmarty Mihály könyvtár szénatéri tagkönyvtárában a Netre Valók című program, amelyben a fiatalabb generáció segít az idősebbeknek a digitális világ megismerésében. A Vörösmarty Mihály könyvtár szénatéri tagkönyvtárában kezdődött ez a program, amelynek ma a fókuszában az online szórakozás áll, a streamelhető filmek és zenék. De aztán mára ezzel nem ér véget a programok sora a könyvtárban, hiszen a pedagógiai szakkönyvtárban a Művészet mindenkié címmel 16:30-kor Fekete Ildikó Viasztal írt üzenet című könyvének bemutatóján vehetünk részt. A könyv a Kárpát-medence hímes tojásait mutatja be. Holnap pedig a Csakrák és önismeret sorozat folytatásaként Borostyán Judit jógaoktató várja az érdeklődőket a belső erő és kapcsolódás témájában 17 órától. Mindegyik programon ingyenes a részvétel, minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. A bennünk rejlő erőt pedig kedvenc zenénk szerintem még jobban ki tudja hozni belőlünk, pláne hogyha a 90-es, 2000-es évek legjobbjairól van szó, amikor egy kicsit úgy érezzük, hogy lekonyul a fülünk, vagy éppen a szánk, és úgy érezzük, hogy nincs napsütés az életünkben, akkor jól jöhet a fordokos lágere is. Ez az Én a Sunshine.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a jetlagtól szólt a Nincs lehetetlen az elmúlt percekben. Ezt pedig bebizonyították a Székesfehérvári Vörös Marti Mihály Általános Iskola diákjai, ugyanis a 4. korcsoportos labdarúgás diákolimpia döntőjében az első helyet szerezték meg. Az ország legjobb 20 csapata került a döntőbe, abból az 886 csapatból, akik neveztek a diákolimpiára. Ez egyébként rekord közeli érdeklődést jelent. Közülük 20 csapat jutott be a döntőbe, akik a vármegyei bajnokságok legjobbjai közül kerültek ki. Így összesen 200 diák és 40 felkészítő vett részt a rendezvényen. A fehérváriak magabiztos fölénnyel szerezték meg az első helyet, a döntőt 10-0-ás győzelemmel nyerték meg, és csupán csak egy szorosabb mérkőzésük volt, egy 4-2-es összecsapás. A második helyen a debreceniek végeztek, a harmadikak pedig a hódmezővásárhelyiek lettek. A bajnokcsapatot Slett Csaba pedagógus készítette fel, és a mezőny legjobb játékosa is közülük került ki, Nagy Kornél személyében, míg a torna gólkirálya, a szintén Vörös Martis Bobák Hunor lett 17 találattal, úgyhogy gratulálunk nekik, nagyon ügyesek voltak. Mint ahogy André Tanneberger alias APB is nagyon-nagyon ügyes a saját szakmájában, ez pedig mi sem bizonyítja jobban, mint sem, hogy még minden mai napig a trance műfaj egyik meghatározó alakja. A magyar közönség találkozhatott már vele a Velencei tó partján is, most pedig itt a 101,9 zenél nekünk, jön már is a The Summer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben nyugaton el lehet menni kocogni, futni, sétálni. A lényeg, hogy mozogjunk és tegyünk az egészségünkért. Ezt ugye Székesfehérváron több helyszínen is meg tudjuk tenni, hiszen a városban már 16 helyszínen lehet Nordic walkingozni, de készülhetünk akár a Mozdulj meg Székesfehérvárért programra is az idei futókörök napjára, ami pedig május 16-án lesz. Bárhogy is legyen, és bármilyen célt is tűzzünk ki magunk elé, nem elhanyagolható, hogy a kutatók felfedezték, hogy miért is érezhetjük magunkat olyan iszonyatosan jól és boldogan futás után. Mert hogy ezzel nem csak a testünknek teszünk jót, hanem a boldogságunknak is, ugyanis amikor kocogunk, akkor körülbelül 30 perc után aktiválódik egy olyan anyag, ami a természetes eufória érzetet idézi elő. Hát mondjuk, ha én 30 percig futkározom, akkor ha befejezem, akkor boldogan fejezem be. Nem jellemző, de minden tiszteletem azé, aki rendszeresen fut. A futás során felszabaduló boldogság érzet egyébként evolúciós eredetű lehet, az ősi vadászó gyűjtögető életmódra vezethető vissza. A szakértők azt mondják, hogy a rendszeres mozgás nem csak az anyagcserét javítja, de a mentális egészségre is komoly hatással van. A természetes futó high pedig segíthet a stressz és a rossz hangulat csökkentésében is. Ez egy magyar és angol szó összeolvadása, nem az esetleges testi hájunkról van szó, hanem a magaslatokról, nem érdemes összetéveszteni. De bármerre is sportoljon most itt szerda délután, vagy bármit is tevékenykedjen, esetleg pihenjen, vagy melózzon, életünk legjobb zenéi, akkor is itt vannak önnel, és nincs az másképp, a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az El kell, hogy engedj. Az órát pedig Kellis kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án, 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Újabb családi vállalkozás bővült Fehérváron. Alkotópályázatot hirdet a Művészeti Népfőiskola. Délután sok komoly felhő lesz a város felett, csapadék nem várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Ünnepélyes keretek között adták át a kibővített Hofbau-Braun áruházat Székesfehérváron. A 40 éves magyar tulajdonú családi vállalkozás az építőanyagok mellett barkács és fürdőszobai termékekkel, valamint belső építészeti szalonnal is várja a vásárlóit. Bezák Péter elmondta, a bővítés egy régi álmot váltott valóra, egy komplex kínálatot tudnak biztosítani a családok és a vállalkozások számára. A megnyitón részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki hangsúlyozta, a város gazdaságának fontos alapját jelentik a helyi családi vállalkozások, amelyek évtizedek óta munkahelyeket teremtenek és erősítik a közösséget, írja a székesfehérvár.hu. Alkotópályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. A kiírás középpontjában a költő Isten megnyomja a tavasz gombot című verse áll. A pályázók feladata, hogy a vers képi és gondolati világát újraértelmezzék, és összekapcsolják Csukás István ismert mese alakjaival saját alkotásukban. A pályázók rajzzal, festménnyel, kollázzal, írással vagy verssel nevezhetnek 4 korcsoportban. A beküldési határidő május 31-e. A pályaműveket postai úton várja a Művészeti Népfőiskola. Bővebb információ az intézmény weboldalán olvasható. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket és gyümölcsöket, tanácsolja a Nébih. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld vagy növényvédőszer maradványok, mondta rádiónak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel, folyóvíz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefével pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvíz el kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
2: Este 9-16 fok várható, este éjszaka erősen felhős lehet az ég, csütörtök reggelre válhat tartósabban szakadozottá a felhőzet. Csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge lesz. Csütörtökön alapvetően a napos idő várható. Reggel 3-6 fokra csökken a hőmérséklet, délután azonban 21 fokra számíthatunk. Eső zápor az esti óráktól már előfordulhat. A híreket Picsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 órási hírek után pörgünk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en. A 90-es, 2000-es évek zenei étlapján olyan jó kis előadók szerepelnek ebben az órában, mint a Move in the Right Direction, a Gossiptól, de itt lesz majd a Honey Beast is a Kavaroggal, az órát pedig, ahogy ígértem, Kellis kezdi már is. Ez a Trick Me, itt a Best
0: FM. 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben szintén számíthatunk ellenőrzésekre, ugyanis idén is elindultak az országos földhasználati vizsgálatok, amelyek a termőföldek állapotát és megfelelő hasznosítását vizsgálják. A szakemberek kiemelten figyelik a parlagfű elleni védekezést, a művelési kötelezettségek teljesítését és a talajvédelmi szabályok betartását, olvasható a Fejér vármegyei hírportálon. A cél a magyar termőföldek hosszú távú védelme és a fenntartható gazdálkodás biztosítása. Éppen ezért a hatóságok arra kérik a Fejér vármegyei gazdálkodókat is, hogy működjenek együtt az ellenőrökkel és gondoskodjanak területeik megfelelő állapotáról. Elsőként Fejér vármegyében indulnak el a szemlék, amiről a Fejér vármegyei kormányhivatal, Bicskei földhivatali főosztálya adott tájékoztatást. Ez szerint május 26-ától Vértesacsa és Mány települések külterületén, illetve a korábbi zárt kertekben kerül majd sor határszemlére. Olvasható a Kamara közösségi oldalán. Állunk itt a Besten, pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét lehet szemlézni, hiszen ez egy időszak bestjeit játsszuk önnek, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség, nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világot.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten pénteken május 15-én kerül sor két olyan kiállítás megnyitójára, amelyek a 25. Kortárs Művészeti Fesztivál előfutárainak számítanak. Az emlékezeti koordináták és az adatszövők című tárlatok a jubileumi fesztivál gondolati súlypontját jelölik ki. Előbbi olyan művészek munkáit mutatja be, akik életük egy szakaszában Székesfehérvárhoz kapcsolódtak, viszont ma már más városokban vagy országokban élnek, így különböző nézőpontokon keresztül ismerhetjük meg a városhoz fűződő kapcsolatokat. Bokodi Ákos, Jákli Zsófia, Elvira, Janki Máté, Előd és Novák Havaska alkotásait tekinthetjük meg. Az adatszövők tárlatán pedig olyan alkotókkal ismerkedhetünk meg, akik mindennapjaikban is adatokkal dolgoznak, elemzik, értelmezik és vizualizálják őket. Majd ezek új formát öltenek, gyöngyökké, mintákká és ékszerré szövődnek. A kiállító alkotók között Katona Eszter és Minkó Mihály duóját, valamint Dudás Levente, Máté Fanni, Magyarósi Pálma, Szabó Krisztián és Németh Szilvi alkotásait tekinthetjük meg egészen július 19-éig. Életünk legjobb zenét viszont 0-24-ben hallgathatja meg, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag ezeket hallja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Fezen, Székesfehérváron.
1: Július 19-21.
2: Azaria, Jude Law, Halott Pénz és sokan mások.
1: A nyár első nagy bulia.
2: Koncertek hajnalig.
1: Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kubau Brown, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
4: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Cup Cadet modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj, és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best.

101.9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betétdalát, az El kell, hogy engedj című dalt hallgattuk meg az elmúlt percekben. Aki pedig úgy érzi, hogy el kell, hogy menjen egy olyan programra, ami a gyermekkori balesetek megelőzéséről szól, neki eljött az idő a jelentkezésre, ugyanis a prevenció és az első segélynyújtás lesz a fókuszban május 19-én jövő héten kedden Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont az egészségfejlesztési iroda programjának, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel újra megrendeznek. Kedden 16 órakor a csecsemő és gyermek első segélynyújtási előadásra várják az érdeklődőket, amelyben szó lesz a gyermekek újraélesztéséről és a leggyakoribb balesetek utáni ellátásról is. A részvétel díjmentes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amit holnap, tehát csütörtökön lehet megtenni az EFI elérhetőségein. A Best FM elérhetőségén pedig a hallgatói észrevételeket lehet megtenni, illetve az útinfókat lehet küldeni, hogyha bármi furcsaságot tapasztal Székesfehérvár vagy a Velencei tó környékének útjain. 0623 555 525 ez az SMS és Viber szám.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incipinci szünetet, hírezünk, időjárás az ung, de aztán visszatérek a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint Azaria, introvertált dala.

0: Az órát pedig a Dirdis kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Fezen, Székesfehérváron.
5: Július 19-21.
4: Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek. Fezenfesztivál.hu.
6: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
7: Szamóca árusítása Borbáskertben, a 63-as főút 88-as kilométerénél, minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
9: Óvodák, bölcsödék és szociális épületek újulnak meg Fehérváron. Molnár János kiállítása nyílik Kápolnásnyéken, megvan az idei Balatonfagyia.
10: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják.
9: Számos szociális és nevelési intézmény újul meg Székesfehérváron. A város több felújításra írt ki közbeszerzést. A cél, hogy a munkák nagy része a nyári szünet idején készüljön el, minél kisebb fennakadást okozva a mindennapi működésben. A fejlesztések több óvodát és bölcsődét is érintenek. Lesz, ahol homlokzati hőszigetelést, máshol kerítéscserét vagy épp villamos hálózat felújítást végeznek. Több intézményben korszerűsítik a mosdókat, cserélik a burkolatokat, illetve új álmenyezet és tűzjelzőrend is készül. Felújítják a kríziskezelőközpont tetőszerkezetét is, valamint a Teleki Blanka gimnázium tornatermének ablakait is kicserélik, írja székesfehérvár.hu. Újabb nagyszabású kiállítás nyílik a Kápolnásnyéki halászkastély termeiben. Molnár János a Sárkány ellenében című tárlata a festő és grafikus művész több évtizedes alkotói útját mutatja be. A május 16-ai kiállítás különös hangsúllyal fókuszál azokra a művekre, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek. A kiállítás címe nem csupán képi motivumokra utal, hanem egy átfogó, személyes és egyetemes küzdelem metaforája is olvasható az intézmény oldalán. Megvan az idei Balatonfagyia. A 13. alkalommal megrendezett versenyre 18 balatoni cukrászda nevezett, összesen 30 különleges fagylaltal. A helyi borok, gyógynövények és egyéb alapanyagok mellett szokatlan ízpárosítások is megjelentek. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt a borhoz vagy a sajthoz hasonlóan már a turisztikai vonzerűvé vált a Balatonnál.
11: Folyamatos fejlődés zajlik a gasztronómia területén is a Balatonon, és a kézműves fagydaltozók is nagyon aktívan részt vesznek ebben a fejlődésben. A Balaton Mária Fürdő Florida fagyizó Balaton Noir fagylaltjára esett a zsűri döntése. Csokói maláta alapú szilva szósszal, rummal és maláta ropogossal bolondítva. Nem csak a győztes fagydaltozóban lesz elérhető, hanem megtalálható lesz majd több más fagyizóban, hiszen ennek a receptjét a balatonfagyia.hu oldalon nyilvánosságra fogjuk hozni.
10: Híreink végén néhány szó az időjárásról.
9: Este 9-16 fok várható, este éjszaka erősen felhős lehet az ég, csütörtök reggelre válhat tartósabban szakadozottá a felhőzet. Csapadék nem lesz, alig mozgás gyenge lesz. Csütörtökön alapvetően a napos idő várható. Reggel 3-6 fokra csökken a hőmérséklet, délután azonban 21 fokra számíthatunk. Eső zápor az esti óráktól már előfordulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 5 órási hírek után pörgünk is tovább életünk beszélyeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben olyan előadók lesznek a társaink ebben a 60 percben, mint Eminem és Dido. Pörög majd tőlük a Stent, de itt lesz majd a Kék a szívem és Szakács Gergő és Rúzsa Magdi előadásában. Az órát pedig, ahogy ígértem, a Dirdis kezdi már is. Ez a Flashdance.
12: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogyha éppen nem vezet és önnél van a telefonja, akkor pillancsol rá egy kicsit a képernyő használati idejére. Egyébként nekem mindig küld erről infót a telefonom, és hát így próbálom minél inkább csökkenteni a képernyő használatot. Most gyorsan megnézem, sikerült már 2 óra alá vinnem ennek a használatát, hát azon vagyok, hogy ez minél kevesebb legyen. Képzelje el, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatásában az áll, hogy bizony az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, és tükrözi is azt. A kutatás célja az volt, hogy feltárják, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében milyen formában jelenik meg a társadalmi státusz a telefonhasználat mintázatain keresztül. 508 felnőtt részvételével zajlott a szoftveres adatgyűjtés, illetve volt még egy kiegészítő reprezentatív online kérdőíves felmérés is. 3 különböző generáció vett részt a felmérésben, az X, az Y és a Z, így tényleg megtalálhatóak azok is, akik még a mobilok és a digitális technológiák elterjedése előtt születtek, illetve azok, akik már beleszülettek, vagy kizárólag az offline világot már csak hírből ismerő digitális úgymond benszülöttek. A foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása fordított arányosságot mutatott. A magasabb képzettségű vezetők átlagosan napi 2 óra 3 percet töltöttek a telefonjukkal, míg az alacsonyabb státuszú csoportok 2 óra 58 percet. De hogy még milyen adatokra bukkantak ebben a felmérésben, arról a Fehérvár megyei hírportálon talál részletes infókat. Én pedig arra lennék kíváncsi most itt szerda délután, hogy mit tapasztal a közlekedésben Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjain. Dobjon egy üdít, hogyha bármi fennakadást tapasztal. 0623 555 525 ez az SMS és Viber szám.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből, hogyha autózik holnap az M0-ás felé, akkor érdemes lesz évben tartania, hogy reggel 8 és 16 óra között a Dulácska-Völgy hídon burkolatjavítás miatt lezárják a két belső sávot, a Török-Bálinti csomópont után az M7-es csomópont előtt az M3-as irányába. Most lehet, hogy sok volt a szám és az info, tehát még egyszer az M0-áson az M3-as autópálya irányába a Török-Bálinti csomópont után az M7-es csomópont előtt lezárják a két belső sávot a szakemberek. A munkálatok idején a forgalom számára a két külső sáv lesz biztosítva, illetve a párhuzamos gyűjtőelosztó pálya is rendelkezésre áll. Arra kérik a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal és a sebességkorlátozás betartásával segítsenek. A munkálatok idején hosszabb menetidővel kell számolni, és a lehető még kerülő útvonalat is néznék inkább még indulás előtt. A közlekedők türelmét és megértését kérik. És azt se felejtse el, hogy az előttünk álló hétvégén pedig az M7-esen futhat bele lezárásba, szombaton este 8 és vasárnap reggel 9 között a Budapest felé vezető pályaoldalt zárják le a szakemberek, a Balaton felé vezető oldalon nem várható korlátozás. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, és tudja, hogyha van bármilyen közlekedési infója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. Az Asszalvölgyi úti Praktiker születésnapján 15 és 18 óra között élőben jelentkezünk. Üzenhetnek, kérhetik a kedvenc dalaikat, és ajándékokkal is készülünk. Arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, sőt, egy Minecraft tematikájú kreatív sarok is vár az áruházban a legjobb zenék mellett. Május 16-án ünnepel a székesfehérvári Praktiker, és a Best FM is ott lesz. A kitelepülés támogatója a Praktiker ZRT. Találkozunk május 16-án 108 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
2: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu. Fezen, Székesfehérváron. Július 19-21. Azaria, Jude Law, Halott pénz és sokan mások. A nyár első nagy bulia. Koncertek hajnalig. Jegyek fezenfesztivál.hu.
3: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Hufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Eminem és Dido közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Vágyba, és indul vele a szerda esti parti. Én pedig most Rácz Gergő Valami című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a csütörtöki perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben nagy defit hallott a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját. A pontos információk fontosságára és az UV védelemre figyelmeztetnek. Derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szorványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszeren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. 2 vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szervei rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Rádió.fm, Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM, Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz dróntámadást Kárpátalja ellen, és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, a magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk Csapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szojván, Munkácson és Ungváron is voltak becsapódások. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Jó!
3: Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ennyi.
4: Látszik, hogy
5: megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzelésünknek DJ Febinek köszönhetően.
4: Induljunk el!

0: A Twin Peaksben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak. De igen. Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
1: megszokta. Nem, egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
0: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy
1: ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, igen, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyan rámért egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönt. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztosság
0: hát mondom, hogy ne lennének. Te vagy a legrendesebb.
1: És volt valami hiba a Mixcloudnál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
0: Mert?
1: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
0: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcard az üzenetet, hogy
1: hát,
0: igen, mert ugye hát képzeld, van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal, szóval, hogy ezt nem is értem.
1: Nem vagy, is hallottam
0: vagy, hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát futottam ebbe így bele, Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy Mixcard.
1: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
0: De akkor mondjuk még

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, hogy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Már munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon, jó? Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen. Hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljünk rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Chaka Khan All Good, mi volt az a
1: Chaka Khan?
2: Dalasso, na. Öregszem már én is, az a Dalasso, Chaka Khan az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájjal megborondítva. Csak mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani. Meg, hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrum.
1: Vagy túrum. Hogy azért utána azért meg ugye szóba állsz velük.
2: Természetesen.
1: Jó. Rendben, Istvánom.
2: Telefonom lesz néha.
1: Zoom.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnálak péntekre egy Night Shift-ekre.
2: Édes atya, úristen!
1: Ez volt annyira szart, amit a hangja szokott volna.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragan.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le se fekszem, addig jó. Addig fönn vagyok.
1: Yes. Szeretek egy regényt?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy
2: csomó
1: már. Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokát. Jó.
2: Megvárom a vokát.
1: Okay. Jó, akkor pénteken. Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hallgatást. Kedvelem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Dróntámadás érte Kárpátalját, az asztályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nelly Furtado, Justin Timberlake és Timbaland akár nyomhatná együtt is, de most ketté szedjük őket erre az órára. Jó, Justin Timberlake hozza a Like I Love You-t, Nelly Furtado, Timbalanda pedig majd a Promiscuous Girl-t nyomja el. Rajtuk kívül pedig még itt lesz a Stacabo, Fatboy Slim, a Fugees, illetve Gwen Stefani és Akon is.
2: Ez a Night Shift a best

Da Stefano Lajki zenék, Johann Renk, Stakabu után életéből általában mindig csak a Csernobil című egyébként zseniális minisorozatot szokták kiemelni, pedig hát azért ő más sorozatokban is tevékenykedett, ha nem is az egész évadot, de a Walking Deadben, a Breaking Badben és a Vikingsben is rendezett egy-egy epizódot. Most Stakabuként jön a Living It Up-pal itt a Beste.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

FM a legjobb zenék. Fatboy Slim 1998-ban készített el a most érkező Rockefeller Skanket, és saját bevallása szerint olyan 2000 környékétől kezdte játszani abban a verzióban, amelyet ő maga készített a Rockefeller Skankre, rárakta a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című dalának a kapelláját. És ez azóta is egyébként minden buliának szerves része, általában ezzel szokta zárni a bulikat. És ő 25 éven keresztül megállás nélkül könyörgött kisebb-nagyobb intenzitással a Rolling Stonesnak, hogy hadd jelentethesse meg ezt ő hivatalosan, akik mindig azt mondták, hogy nem. Aztán tavaly évvégén megtört a jég, úgyhogy most már az a verzió hivatalosan is elérhető mindenhol. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank jön itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Azt hiszem, ezt hívják önbeteljesítő dalcímnek. Éld az életedet, live your life, és hát pontosan ezt csinálja Rihanna is. Nagyon éli a három gyerekes anyuka életet, olyannyira, hogy se új nagy lemez, se új turné nincs a láthatáron. Ti álljál érkezik Rihanna itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék az idei, a 2026-os Tour de Hongrie kerékpáros körverseny második etapja holnap kerül majd megrendezésre. Szarvas és Paks között fognak több mint 200 kilométert tekerni a versenyzők. Szóval a Szarvas, Kiskunfélegyháza, Kiskörös, Kalocsa és Paks útvonalon tessék kisebb, nagyobb és időszakos forgalom lezárásra, elterelésre és hasonló csalánkságokra számítani. Türelem, kedves autósok, a bringásoknak pedig

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyagellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyagellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében, a 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Északára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől többfelé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy pontosan mennyi időt kapnak majd a meccs előtt, azt egyelőre nem lehet tudni, de az már ugye köztudott, hogy a The Killers fog fellépni május 30-án a Puskásban a Bajnokok Ligája döntő előtt. Valószínűleg egy 15-20 perces mini koncertet tolnak majd, amiben biztos, hogy elhangzik majd ez is. Jön a Killers és a Human Interest.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék az 1998-as Horny, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Mos T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

Best FM a legjobb zenék. Jobb idő lesz holnap, mint ma, ez kétségtelen, tehát azért szerintem nagyon forróságnak nem nevezném, kedves Nelly, pláne ahhoz képest, hogy a hétvégén már ennél volt 6-7 fokkal magasabb is. 21 fokos nappali maximum, ezt ígérik a meteorológusok holnapra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy se szélre, se csapadékra, se frontra nem kell számítanunk csütörtökön.

Best FM a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a sikerhez nincs egy általános recept, ami mindig működik, de egy azért talán mégis, ami úgy hangzik, hogyha szeretnél Grammy díjas lenni, akkor dolgozz együtt Mark Ronsonnal. Erről tudna mesélni Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars, és hát a most érkező Amy Winehouse-al is közösen összesen 4 Grammy-t hoztak össze 2008-ban. Jön a Back to

Best FM a legjobb zenék. Tavaly júniusban mutatták be először egy londoni filmfesztiválon, aztán nem sokkal utána a Paramount streaming szolgáltatóhoz került. Az a dokumentumfilm, amely Eminem eddigi karrierjét hivatott bemutatni, és amelyben Eminem mellett olyan sztárok szólalnak meg, mint Ed Sheeran, Adam Sandler, Dr. Dre és LL Cool J. Jön a The Real Slim Shady.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig 2 bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Justin Timberlakehez, Justin Bieberhez, Britney Spearshez, Bruce Springsteenhez hasonlóan a Red Hot Chili Peppers is eladta teljes zenei katalógusát a Warner kiadónak 300 millió dollárért. Szóval amikor a következő órában majd felcsendül az Under the Bridge, az abból származó jogdíjakat már nem ők fogják kapni.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Ígértek itt majdnem összes filmjéhez folytatást, előzményrészt. Tehát leginkább most csak azt nézhetjük, ahogy Will Smith az északi sarkol a déli sarkig, és aztán vissza túrázik az egyik streaming szolgáltató dokumentum sorozatában. Getting Jiggy With It, Will Smith érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel, de úgy látszik ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. You know, she's the one.

Best FM a legjobb zenék. Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duettben készítette valakivel. Nyomta a Feel This Moment-et, a Moves Like Jagger, hát nem is beszélve a Lady Marmalade-ról. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera. Innen a Nobody Wants to Be Lonely.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Beyoncé és Ne-Yo jó párszor dolgoztak már együtt az elmúlt években, a legismertebb közös munkájuk az Irreplaceable. Ezt a dalt Ne-Yo írta az énekesnő második albumára, és ez lett az egyik legismertebb Beyoncé dal. Ebben az órában azonban külön érkeznek majd, Ne-Yo a Because of You-val, Beyoncé pedig a Halo-val jön, ha mai utolsó 60 percben.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM a legjobb zenék, és a hétvégéig most már kevesebb van hátra, mint amennyi eddig eltelt ebből a hétből. Zárom a szerdát, zárom a Night Shiftet, holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel és a legnagyobb dance himnuszokkal indítjuk majd a csütörtök estét. 120 percen keresztül fogunk majd ezekből válogatni és mixelni. Jön a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: We'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.